0: Tu sadasalama nirankar.
1: Asankanava sankatav.
0: Agamagama sankalo.
1: Asankakehe siraparahoe.
0: Akri namakri sala.
1: Akri gyanagikanga.
0: Akri lekambolamban.
1: Akri sirsanjo.